0: we'll get back to you.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Több mint 100 000-en jutottak be a felsőoktatásba, bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés, változékony nyári időnk lesz. Demeter Dia vagyok. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 000-en kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A legnépszerűbbek a gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak, mondta rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
1: Azoknak is van még lehetősége, akiknek most nem sikerült bejutni a felsőoktatásba. A pótfelvételi eljárás július 30-án indul. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Augusztustól még több település irányába lesz könnyebb az eljutás. Új járatok indulnak Budapestről, többek között Biatorbágy, Visegrád, Dabas és Kiskunlacháza felé is, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán írt arról, hogy a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívekhez, illetve vonatok menetrendjéhez igazítják. A részletes menetrend a MÁV csoport oldalain érhető majd el. Enyhe emelkedést mutat a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a legfrissebb szennyvízadatok szerint. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, több városban, köztük Debrecenben, Nyíregyházán és Szegeden, valamint a főváros egyes területein is kimutatási határ felett volt a kórokozó örökítő anyaga. A szakemberek szerint ez alapján a koronavírus fertőzések száma lokálisan emelkedhet. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. A hónap utolsó éjszakáján 2 meteorraj, a déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák is eléri aktivitásának csúcsát. Ha derült lesz az ég, óránként akár 10-15 hullócsillagot is láthatunk szabad szemmel. A szakemberek szerint érdemes fényszennyezéstől mentes helyet keresni a meteorzápor megfigyeléséhez. Nyugat-délnyugat felől sok helyen megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés, a legtöbb a Tiszántúlon. A nap második felében egyre több helyen alakulhat ki kisebb eső, zápor, néhol egy-egy zivatar, de az ország nagy része így is várhatóan száraz marad majd. Élénk erős lesz a déli-délnyugati szél, a legmelegebb órákban 29-33 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap is lehetnek még elszórtan záporok, zivatarok, 27-32 fok várható majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyom.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Ma a kezdeti napsütés után délután felhősödés, záporok, nagyobb szél is kialakulhatnak. 29-34 fok várható. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Szakmai egyeztetés kezdődik a közmédia megújulásáról. A párbeszéd célja, hogy észrevételekkel segítse a pályázat útján kiválasztott leendő vezérigazgató munkáját. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium ebben a szakaszban a többi közt médiaszervezeteket, nemzetközi szervezeteket, oktatási szereplőket, valamint civil, kisebbségi és vallási csoportok képviselőit keresi meg, de bármelyik szakmai szervezet benyújthat írásos véleményt. A beküldés határideje augusztus 20. Nemzetpolitikai konszenzust sürgettek a külhoni magyar szervezetek vezetői tusványoson. Több felszólaló is azt kérte az anyaországi politikusoktól, hogy a nemzetpolitika ügyét emeljék ki a párt csatározások szintjéről. Németh Zsolt, a Fidesz frakció vezető helyettese jelezte, hogy pártja készen áll a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédre a nemzetpolitikai kérdésekben. Tudományos testületet hoznak létre a jégkár mérséklő rendszer vizsgálatára. A szolgáltatással kapcsolatos aggályokat független szakemberek és tudósok értékelik. Bóna Szabolcs miniszter közölte, a rendszer működéséről a gazdák is elmondhatják véleményüket. Az észrevételeiken alapuló felmérést az Agrárkamara készíti el. Nagy összegű fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. A 76 milliárd forintos beruházás az elektromos járművek és akkumulátor csomagok gyártását is érinti. A fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. Látványos mérföldkőhöz érkezett a déli körvasút építése. A napokban a helyére kerül a Soroksári út fölé az új 2500 tonnás, 109 méter hosszú acélhíd. A munkálatok miatt a hétvégén forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani. A közösségi közlekedés ugyanakkor végig biztosított marad. A déli körvasút elkészültével több elővárosi és távolsági vonat közlekedhet majd Budapesten, gyorsabb és megbízhatóbb vasúti kapcsolatot biztosítva az ország több térsége felé. Szakértői egyeztetést tartanak augusztusban a planetárium jövőjéről, jelentette be a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közölte, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a 2017-ben bezárt csillagvizsgáló újranyitását. Több opciót is vizsgálnak majd az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új, modern, tudományos múzeumi és élményközpontig. Sikeresen zárult az Országos Mentőszolgálat Alapítvány legutóbbi adománygyűjtő kampánya. A felajánlásoknak köszönhetően összegyűlt a szükséges összeg mini motoros váladékszívók és infúziópumpák beszerzésére. A gyűjtéshez több mint 400-an csatlakoztak, az új eszközök már szolgálatba is álltak, és a motoros mentők munkáját segítik, hogy még gyorsabb és magasabb színvonalú ellátást biztosíthassanak vészhelyzetekben. Egy cukorkát kínáló robot nagyobb figyelmet keltett, mint egy emberi felszolgáló. Erre jutottak az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói. A Biszki nevű robot két nyilvános rendezvényen kínálta édességgel a látogatókat, akik gyakrabban álltak meg nála, és gyorsabban el is fogyasztották a cukorkákat. A kutatás szerint a robotok nem csak felkeltik az emberek kíváncsiságát, hanem társas viselkedésünkre is hatással lehetnek. 50 fokos hőséget is mértek júliusban Líbiában. A napokban 44-49 fokot mutattak a hőmérők az észak-afrikai országban. A legmagasabb értéket, 50 fokot a főváros Tripoli közelében jegyezték fel. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írta a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszky találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Közben az ukrán és amerikai tisztviselők megvitattak egy az Ukrajnában zajló háborút lezárni hivatott újabb békejavaslatot. Moszkva eddig minden hasonló kezdeményezést elutasított. A hadsereg mozgósítását kérte a francia elnök az ország délnyugati részét sújtó erdőtüzek miatt. Az elmúlt napokban több mint 140 ezer embernek kellett elhagynia otthonát vagy nyaraló helyét. Giron megyében 53 lakóház leégett. A hatóságok elrendelték a turisták körében népszerű Cap Ferré félsziget kiürítését. A belügyminiszter példátlannak nevezte a kialakult helyzetet, amelyről a kormányfő is egyeztetett a tárcaközi válságstábbal. A 30 napos fokozott közbiztonsági akció első hetében 33 embert fogtak el, további 33-at pedig előállítottak a fővárosban. A célzott ellenőrzésekben több mint 400 rendőr vett részt. A többi között garázdaság, lopás és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt tettek feljelentést, emellett körözött embereket is elfogtak. Több esetben közlekedési szabályszegések és közterületi alkoholfogyasztás miatt intézkedtek. Csökkent a foglalkoztatottak száma a múlt hónapban. A KSH adatai szerint 4 millió 646 ezeren dolgoztak júniusban, ami 66 ezerrel kevesebb az egy évvel korábbinál. A regisztrált munkanélküliek száma május óta 5200-zal 214 ezerre nőtt. A munkanélküliségi ráta 4,4% volt. Az álláskeresők átlagosan valamivel több mint egy év alatt találnak új munkahelyet. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat. Az elmúlt hetekben mindenhol jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért veszélybe kerülhet a hazai vérellátás. A biztonságos beteg ellátáshoz napi 1600-1800 donor kell. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon érhetők el. Múzeumá és kulturális központtá alakítják az Aradon alapított első magyar autógyár egykori székhelyét. A Parciumi Város önkormányzata uniós alapokból és helyi költségvetési forrásokból újítja fel a szecessziós műemlék épületet. Az 1908-ban létrehozott Magyar Automobil Részvénytársaság kezdetben egy amerikai cég francia leányvállalatának fiókjaként működött. Ott gyártották a Marta nevű személyautót, később a többi között a Magyar Királyi Posta első autóbuszait és az első 150 budapesti taxit is. Nagy mennyiségű, ismeretlen eredetű szennyező anyagot találtak a Fekete Körösben a román-magyar határnál. Az erőszagú uszadék miatt harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el a Körös vidéki vízügyi igazgatóság. A szennyeződés terjedését merülőfallal próbálják megakadályozni, az uszadékot pedig eltávolítják. A békési duzzasztónál szüneteltetik a vízkivételt, amíg a vízminták vizsgálati eredménye elkészül. Azután döntenek a Szanazugi és a város erdei szabadstrandok további működéséről is. Már több mint 1000 halálos áldozata van az ebola járványnak a Kongói Demokratikus Köztársaságban, jelentette be az Afrikai Járványügyi Hatóság. Az ország keleti részében május 15-én hirdették ki a járványt, amely gyorsan átterjedt a szomszédos Ugandára is. A rendkívül fertőző vérzéses lázzal járó ebola mostani vírus variánsa ellen egyelőre nincs kezelés. A hivatalos tájékoztatás szerint már csaknem 2500 fertőzött van, de a járvány valódi mérete akár a négyszerese is lehet. Végül a várható időjárásról. Ma a naposabb délelőtti órákat követően délután nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan a Dunántúlon, majd a középső, este már a keleti tájakon is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk a Dunántúlon és a középső megyékben erős lesz a déli-délnyugati szél, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás reggelt, igazán kellemes vasárnapot és jó hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Ébredjünk ma is együtt, nyissuk ki együtt a szemünket. Christina Aguilera-val, Charlie-val, Giovanni-val vagy éppen Sonic dalával. Indítom az órát és a reggelt és a Sky-jal. Remélem a jó napjuk lesz. Ha Best FM-et hallgatnak, biztosan így lesz.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hogy alakul a vasárnap? Remélem, hogy most még csak azzal foglalkoznak, hogy éppen milyen kávét igyanak reggel, hosszú kávét, vagy éppen espresszót. Én mondjuk kapucsinos vagyok reggel általában, sőt, ma már úgy nagyjából más felet meg is ittam, mert hogy egy felet még itt tartogatok a kezemben. Remélem, hogy jól indul a nap, és hogy igazán jó ez a mai reggel. Na de mi a program még mára? Ha van kedvük, írják meg 0620 55 55 155 a számunk, de ide várom ma is a közlekedési információkat, vagy ha bármi hozzászólni valójuk lenne a műsorhoz, csak nyugodtan írjanak. Mindenféle infót hozok, érdekességeket, szülinapi, névnapi köszöntőket, és természetesen a legjobb zenéket, úgyhogy az LMC-vel már megy is tovább a reggel, a reggeli kávé mellé szól, a Take Me to the Clouds Above, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, a Take That, Relight My Fire slágerét hallottuk a 90-es évek elejéről, 93-ból. Ez volt a srácok egyik legelső és legismertebb dala, és legjobb hangulatú szerintem, legalábbis én nagyon-nagyon szerettem. És hát ugye a 90-es években még nagyon sokan azt reméltük, hogy az egyik Take That srác lesz a férjünk. Hát ez nekünk kevésbé jött be, a srácoknak viszont ez a dal annál inkább, hiszen 2 hétig vezette a brit slágerlistákat. Hasonló dalokra lehet még számítani itt a Best FM-en ezen a reggelen, na meg érdekességekre és információkra, hiszen jönnek a friss hírek mindjárt, utána majd a Freemasons.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Ma a napsütés után délután záporokra, zivatarokra is lehet számítani. 29-34 fok várható. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Nemzetpolitikai konszenzust sürgettek a külhoni magyar szervezetek vezetői tusványoson. Több felszólaló is azt kérte az anyaországi politikusoktól, hogy a nemzetpolitika ügyét emeljék ki a párt csatározások szintjéről. Németh Zsolt, a Fidesz frakció vezető helyettese jelezte, hogy pártja készen áll a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédre a nemzetpolitikai kérdésekben. Szakértői egyeztetést tartanak augusztusban a planetárium jövőjéről, jelentette be a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közölte, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a 2017-ben bezárt csillagvizsgáló újranyitását. Több opciót is vizsgálnak majd az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új, modern, tudományos múzeumi és élményközpontig. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írta a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszky találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Közben az ukrán és amerikai tisztviselők megvitattak egy az Ukrajnában zajló háborút lezárni hivatott újabb békejavaslatot. Moszkva eddig minden hasonló kezdeményezést elutasított. Szakmai egyeztetés kezdődik a közmédia megújulásáról. A párbeszéd célja, hogy észrevételekkel segítse a pályázat útján kiválasztott leendő vezérigazgató munkáját. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium ebben a szakaszban a többi közt médiaszervezeteket, nemzetközi szervezeteket, oktatási szereplőket, valamint civil, kisebbségi és vallási csoportok képviselőit keresi meg, de bármelyik szakmai szervezet benyújthat írásos véleményt. A beküldés határideje augusztus 20. Nagy összegű fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. A 76 milliárd forintos beruházás az elektromos járművek és akkumulátor csomagok gyártását is érinti. A fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. Végül a várható időjárásról. Ma a naposabb délelőtti órákat követően délután nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan a Dunántúlon, majd a középső, este már a keleti tájakon is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk a Dunántúlon és a középső megyékben erős lesz a déli-délnyugati szél, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. A C-Block dala ébresztett minket, ez volt a Summertime, a folytatásban pedig a Maroon 5 érkezik, és a Makes Me Wonder, ami nagyjából egy mozdulattal visszarepítette a srácokat a 2000-es évek vége felé az élvonalba, és meg tudták ismételni az első albumuknak, az első dalaiknak a sikerét, mert hogy a Makes Me Wonder Grammy-díjat is hozott nekik, és rekordokat döntöttek még a slágerlistákon is, és eléggé oda tették, és megmutatták, hogy a pop, a funk és kicsit a rock határán is nagyon otthonosan mozognak. Úgyhogy érkezik a Makes Me Wonder. Ébresztő. Jó reggelt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legjobb zenék és a felejthetetlen slágerek a következő órában is velünk lesznek, úgyhogy 7 órakor meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán jön majd Mark Ronson, Bruno Mars-szal és az Uptown Funk. És itt lesz majd a Magashegyi Underground és Beck Zoli dala is az Árnyék.
2: Úgy volt, hogy egyszer majd látom az árnyékom, úgy lép elém.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Ma a napsütés után délután záporokra, zivatarokra is lehet számítani. 29-34 fok várható. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Nemzetpolitikai konszenzust sürgettek a külhoni magyar szervezetek vezetői Tusványoson. Több felszólaló is azt kérte az anyaországi politikusoktól, hogy a nemzetpolitika ügyét emeljék ki a párt csatározások szintjéről. Németh Zsolt, a Fidesz frakció vezető helyettese jelezte, hogy pártja készen áll a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédre a nemzetpolitikai kérdésekben. Szakértői egyeztetést tartanak augusztusban a planetárium jövőjéről, jelentette be a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közölte, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a 2017-ben bezárt csillagvizsgáló újranyitását. Több opciót is vizsgálnak majd az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új, modern, tudományos múzeumi és élményközpontig. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írta a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszky találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Közben az ukrán és amerikai tisztviselők megvitattak egy az Ukrajnában zajló háborút lezárni hivatott újabb békejavaslatot. Moszkva eddig minden hasonló kezdeményezést elutasított. Sikeresen zárult az Országos Mentőszolgálat Alapítvány legutóbbi adománygyűjtő kampánya. A felajánlásoknak köszönhetően összegyűlt a szükséges összeg mini motoros váladékszívók és infúziópumpák beszerzésére. A gyűjtéshez több mint 400-an csatlakoztak, az új eszközök már szolgálatba is álltak, és a motoros mentők munkáját segítik, hogy még gyorsabb és magasabb színvonalú ellátást biztosíthassanak vészhelyzetekben. Tombol a hőség Japánban is. 6. napja mérnek 40 fok körüli hőmérsékletet. A hőhullám különösen az ország nyugati és középső részét sújtja, ott a hőmérséklet már kora reggel megközelítette a 30 fokot. A hatóságok felszólították a lakosságot, hogy a nap legmelegebb óráiban ne tartózkodjanak a szabadban, és még akkor is igyanak vizet, ha nem szomjasak, illetve folyamatosan használják a légkondicionálókat. Végül a várható időjárásról. Ma a naposabb délelőtti órákat követően délután nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan a Dunántúlon, majd a középső, este már a keleti tájakon is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk, a Dunántúlon és a középső megyékben erős lesz a déli-délnyugati szél, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt a most ébredezőknek, 7 óra is elmúlt pár perccel. A Best FM-et hallgatják, én Majoros Rita vagyok, ma én ébreztem önöket a leges, legjobb zenékkel, hogy jól induljon ez a vasárnap reggel. Bár azt remélem, hogy sokan még pihengetve, mondjuk ágyból fekve hallgatják a Best FM-et, és jön a reggeli kávé, meg a Madison Avenue.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Ne felejtsék, ma a 41. Forma egy magyar nagydíj Magyaródon a Hungaroringen, szóval ma is elég erős lesz a forgalom, vagy akár már most is az M3-ason Magyaród térségében mindkét irányból. A 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-ason a 13-as és a 18-as kilométerek között a leállósávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. Szóval Magyaród és Kerepes térségében nagy lesz ma is a torlódás, akár még rendőri irányításra is számítani kell. Valamint azért Magyaródon számítsanak gyalogos forgalom növekedésre is, úgyhogy emiatt vezessenek óvatosan és türelemmel. 0620 55 55 155, ide pedig írjanak, ha látnak valamit az utakon. Én pedig útközben is a legtutibb zenéket hozom, méghozzá Mark Ronson és Bruno Mars közös slágerével megyek tovább, ami kicsit olyan, mintha a 70-es évek funkorszakából érkezett volna, mégis 2014 egyik legnagyobb slágere volt. Uptown Funk, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Backstreet Boys és a Quit Playing Games, amivel igazából a fiú banda betört Amerikába, és igazán meghódította Amerikát a 90-es években. A vizes pólós videóklip pedig örökre beírta magát a pop történelembe, és szerintem a mi emlékezetünkbe is. Na de ilyen és hasonló dalokkal készültem még az óra második felére is. Meghallgatjuk a friss híreket, aztán majd Justin Timberlake dalát, ez lesz a Like I Love You.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Ma a napsütés után délután záporokra, zivatarokra is lehet számítani. 29-34 fok várható. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Nemzetpolitikai konszenzust sürgettek a külhoni magyar szervezetek vezetői Tusványoson. Több felszólaló is azt kérte az anyaországi politikusoktól, hogy a nemzetpolitika ügyét emeljék ki a párt csatározások szintjéről. Németh Zsolt, a Fidesz frakció vezető helyettese jelezte, hogy pártja készen áll a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédre a nemzetpolitikai kérdésekben. Szakértői egyeztetést tartanak augusztusban a planetárium jövőjéről, jelentette be a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közölte, szeretné

0: egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a 2017-ben bezárt csillagvizsgáló újranyitását. Több opciót is vizsgálnak majd az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új, modern, tudományos múzeumi és élményközpontig. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írta a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszky találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Közben az ukrán és amerikai tisztviselők megvitattak egy az Ukrajnában zajló háborút lezárni hivatott újabb békejavaslatot. Moszkva eddig minden hasonló kezdeményezést elutasított. Egy cukorkát kínáló robot nagyobb figyelmet keltett, mint egy emberi felszolgáló. Erre jutottak az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói. A Biszki nevű robot két nyilvános rendezvényen kínálta édességgel a látogatókat, akik gyakrabban álltak meg nála, és gyorsabban el is fogyasztották a cukorkákat. A kutatás szerint a robotok nem csak felkeltik az emberek kíváncsiságát, hanem társas viselkedésünkre is hatással lehetnek. Tombol a hőség Japánban is. Hatodik napja mérnek 40 fok körüli hőmérsékletet. A hőhullám különösen az ország nyugati és középső részét sújtja, ott a hőmérséklet már kora reggel megközelítette a 30 fokot. A hatóságok felszólították a lakosságot, hogy a nap legmelegebb óráiban ne tartózkodjanak a szabadban, és még akkor is igyanak vizet, ha nem szomjasak, illetve folyamatosan használják a légkondicionálókat. Végül a várható időjárásról. Ma a naposabb délelőtti órákat követően délután nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan a Dunántúlon, majd a középső, este már a keleti tájakon is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk, a Dunántúlon és a középső megyékben erős lesz a déli-délnyugati szél, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Just something about you. Boy, I'm looking at you. Whatever. Keep looking at me. You're scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Érosz Ramazotti és Anastasia dalát hallottuk, ez volt az I Belong to You, nem sokára pedig friss híreket hallgatunk, mert hogy pár perc múlva lesz 8 óra, utána pedig folytatódik ez a csodás vasárnap reggel. Azt mondják, hogy a magyaroknál nálunk a vasárnap a leglassabb nap, remélem, hogy önök is jó lassan indították ezt a reggelt, és hogy még éppen mondjuk ágyban fekve kávézgatnak vagy lazulnak, bár nagyon sokan már ugye a Forma 1 miatt ébren vannak, hamarosan lehet majd szurkolni. A következő órákban pedig a legjobb zenéket hallgatni a Best FM-en. Itt lesz majd az Ashwood és a Shine. És Kassa Tibi is zenél majd Dérhenivel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Ma a napsütés után délután záporokra, zivatarokra is lehet számítani. 29-34 fok várható. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Nemzetpolitikai konszenzust sürgettek a külhoni magyar szervezetek vezetői tusványoson. Több felszólaló is azt kérte az anyaországi politikusoktól, hogy a nemzetpolitika ügyét emeljék ki a párt csatározások szintjéről. Németh Zsolt, a Fidesz frakció vezető helyettese jelezte, hogy pártja készen áll a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédre a nemzetpolitikai kérdésekben. Szakértői egyeztetést tartanak augusztusban a planetárium jövőjéről, jelentette be a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közölte, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a 2017-ben bezárt csillagvizsgáló újranyitását. Több opciót is vizsgálnak majd az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új, modern, tudományos múzeumi és élményközpontig. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írta a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszky találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Közben az ukrán és amerikai tisztviselők megvitattak egy az Ukrajnában zajló háborút lezárni hivatott újabb békejavaslatot. Moszkva eddig minden hasonló kezdeményezést elutasított. Sikeresen zárult az Országos Mentőszolgálat Alapítvány legutóbbi adománygyűjtő kampánya. A felajánlásoknak köszönhetően összegyűlt a szükséges összeg mini motoros váladékszívók és infúziópumpák beszerzésére. A gyűjtéshez több mint 400-an csatlakoztak, az új eszközök már szolgálatba is álltak, és a motoros mentők munkáját segítik, hogy még gyorsabb és magasabb színvonalú ellátást biztosíthassanak vészhelyzetekben. Tombol a hőség Japánban is. Hatodik napja mérnek 40 fok körüli hőmérsékletet. A hőhullám különösen az ország nyugati és középső részét sújtja, ott a hőmérséklet már kora reggel megközelítette a 30 fokot. A hatóságok felszólították a lakosságot, hogy a nap legmelegebb óráiban ne tartózkodjanak a szabadban, és még akkor is igyanak vizet, ha nem szomjasak, illetve folyamatosan használják a légkondicionálókat. Végül a várható időjárásról. Ma a naposabb délelőtti órákat követően délután nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan a Dunántúlon, majd a középső, este már a keleti tájakon is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk, a Dunántúlon és a középső megyékben erős lesz a déli-délnyugati szél, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 8 óra után is csak a legjobb zenék itt a Best FM-en. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. A 8 óra után ébredőknek, én Majoros Rita vagyok. Együtt tölthetjük ma is a délelőttöt. Én pedig a legjobb zenékkel folytatom a napot. Jön az Ásvad és a Shine, jön majd Nagy Bogi is. Most pedig Avril Lavigne és a Girlfriend indítja az órát. Csodás hétvégét!
0: Best FM!

Veszteltem a legjobb zenék. Július 26-a van, el sem hiszem, hogy jövő héten augusztus. Na jó, ne szaladjunk ennyire előre, tényleg nem is merek belegondolni. Szóval július 26-án az Annák és az Anikóka névnaposok, úgyhogy Isten éltesse őket, és a mai születésnaposokat is, és az évfordulósokat is. Ha valakit ünnepelnek, ma nyugodtan köszöntsék meg rajtam keresztül, 0620-55-55-155 a számunk. 1875-ben született dr. Carl Gustav Jung, svájci orvos, pszichiáter, az analitikus lélektan megteremtője. 81 éves ma Helen Mirren, Oscar díjas és kétszeres Golden Globe díjas, brit színpadi és filmszínésznő. 62 éves ma Sandra Bullock, Oscar díjas és Golden Globe díjas, amerikai színésznő, 59 pedig Jason Statham, brit színész, producer, harcművész, visszavonult műugró, ezt nem tudom, tudták-e róla. Ma ünnepel Mick Jagger is, angol rockzenész, a Rolling Stones énekese. Ma van a nagynénik és nagybácsik világnapja, úgyhogy én is ünnepelek, mert nagynéni vagyok. A nemzetközi Beagle nap, a kávé turmix nap és a kutya fotózás napja is. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárki ide hozzászólna a kalendáriumhoz, tényleg nyugodtan tegye meg. Cserébe pedig DJ Sammy és Luna dala érkezik, ez a The Boys of Summer, igazi 2000-es évekbeli dance klasszikus itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenékhez, vagy Joe Becsó és a Funky Groove egy igazi olasz klub klasszikus a 90-es évek végéről. Ugyan nem lett világsláger, de Európa tánc parkettjeit igazán meghódította, és szerintem a mi szívünket is, és belemászott a fülünkbe egy életre. A folytatásban is hasonló zenékre lehet számítani. Most előtte hírek, aztán itt lesz Fábia Juli Zoo Hackerrel, és a Like a Child.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Ma a napsütés után délután záporokra, zivatarokra is lehet számítani. 29-34 fok várható. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Nemzetpolitikai konszenzust sürgettek a külhoni magyar szervezetek vezetői tusványoson. Több felszólaló is azt kérte az anyaországi politikusoktól, hogy a nemzetpolitika ügyét emeljék ki a párt csatározások szintjéről. Németh Zsolt, a Fidesz frakció vezető helyettese jelezte, hogy pártja készen áll a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédre a nemzetpolitikai kérdésekben. Szakértői egyeztetést tartanak augusztusban a planetárium jövőjéről, jelentette be a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közölte, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a 2017-ben bezárt csillagvizsgáló újranyitását. Több opciót is vizsgálnak majd az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új, modern, tudományos múzeumi és élményközpontig. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írta a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszky találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Közben az ukrán és amerikai tisztviselők megvitattak egy az Ukrajnában zajló háborút lezárni hivatott újabb békejavaslatot. Moszkva eddig minden hasonló kezdeményezést elutasított. Egy cukorkát kínáló robot nagyobb figyelmet keltett, mint egy emberi felszolgáló. Erre jutottak az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói. A Biszki nevű robot két nyilvános rendezvényen kínálta édességgel a látogatókat, akik gyakrabban álltak meg nála, és gyorsabban el is fogyasztották a cukorkákat. A kutatás szerint a robotok nem csak felkeltik az emberek kíváncsiságát, hanem társas viselkedésünkre is hatással lehetnek. A hadsereg mozgósítását kérte a francia

0: Francia elnök az ország délnyugati részét sújtó erdőtüzek miatt. Az elmúlt napokban több mint 140 ezer embernek kellett elhagynia otthonát vagy nyaralóhelyét. Giron megyében 53 lakóház leégett. A hatóságok elrendelték a turisták körében népszerű Cap Ferré félsziget kiürítését. A belügyminiszter példátlannak nevezte a kialakult helyzetet, amelyről a kormányfő is egyeztetett a tárca közi válságstábbal. Végül a várható időjárásról. Ma a naposabb délelőtti órákat követően délután nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan a Dunántúlon, majd a középső, este már a keleti tájakon is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk, a Dunántúlon és a középső megyékben erős lesz a déli-délnyugati szél, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM-a a legjobb zenék. Fallén, ezt hallottuk Alicia Keys-től, így 3:49 környékén. Valaki remélem, hogy egy picit lassabban indítja ezt a vasárnap délelőttöt, és még csak kávézgatás közben hallgatja a Best FM-et, miközben zenél nekünk a Simply Red. 1995-ben a srácok egy kis stílusváltáson mentek át, vagy legalábbis a brazil ütősök ihlette Fairground-dal lepték meg a rajongókat. Én imádom ezt a dalt. Egyébként érdekesség, hogy ez volt az első, és máig egyetlen brit lista vezető kislemeze a zenekarnak. Latin dance, hangzás, dobok, mi kell még egy jó kis késői vasárnap reggelre? Simply Red, Fairground, itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 9 óra jönnek a legfrissebb hírek után a Pink. És jön majd Vastag Csaba is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Ma a napsütés után délután záporokra, zivatarokra is lehet számítani. 29-34 fok várható. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Nemzetpolitikai konszenzust sürgettek a külhoni magyar szervezetek vezetői tusványoson. Több felszólaló is azt kérte az anyaországi politikusoktól, hogy a nemzetpolitika ügyét emeljék ki a párt csatározások szintjéről. Németh Zsolt, a Fidesz frakció vezető helyettese jelezte, hogy pártja készen áll a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédre a nemzetpolitikai kérdésekben. Szakértői egyeztetést tartanak augusztusban a planetárium jövőjéről, jelentette be a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közölte, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a 2017-ben bezárt csillagvizsgáló újranyitását. Több opciót is vizsgálnak majd az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új, modern, tudományos múzeumi és élményközpontig. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írta a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszky találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Közben az ukrán és amerikai tisztviselők megvitattak egy az Ukrajnában zajló háborút lezárni hivatott újabb békejavaslatot. Moszkva eddig minden hasonló kezdeményezést elutasított. Nagy összegű fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. A 76 milliárd forintos beruházás az elektromos járművek és akkumulátor csomagok gyártását is érinti. A fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. A hadsereg mozgósítását kérte a francia elnök az ország délnyugati részét sújtó erdőtüzek miatt. Az elmúlt napokban több mint 140 ezer embernek kellett elhagynia otthonát vagy nyaraló helyét. Giron megyében 53 lakóház leégett. A hatóságok elrendelték a turisták körében népszerű Cap Ferré félsziget kiürítését. A belügyminiszter példátlannak nevezte a kialakult helyzetet, amelyről a kormányfő is egyeztetett a tárcaközi válságstábbal. Végül a várható időjárásról. Ma a naposabb délelőtti órákat követően délután nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan a Dunántúlon, majd a középső, este már a keleti tájakon is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk, a Dunántúlon és a középső megyékben erős lesz a déli-délnyugati szél, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 9 óra után járunk már pár perccel. Csodás napot mindenkinek, Majoros Réte vagyok, és jó hétvégét. Mi a program? Akár jöhet egy-két ajánlat is a 0-20-55-55-155-re, így vasárnapra délutáni sütöget, és hogy mondjuk elutaztak kirándulni valahová, jöhetnek a tippek mellé Pink és a Stupid Girls. Szép napot mindenkinek!
0: Best FM, a legjobb zenék!

Best FM a legjobb zenék. Július 26-án ünnepeljük a nagynénik és a nagybácsik világnapját. Ez egy viszonylag új, nem hivatalos világnap. A célja pedig az, hogy felhívja a figyelmet a nagynénik és nagybácsik különleges szerepére a családban. Az ötlet az Egyesült Államokból indult, és Melanie Notkin írónő, valamint a gyermektelen nagynénik és nagybácsik közössége népszerűsítette. A világnap pedig arra emlékeztet, hogy a nagynénik és nagybácsik sok családban fontos támaszok, bizalmasok, példaképek, vagy éppen kedvenc rokonok, vagy kedves rokonok. Gyakran ők azok, akik egy kis plusz figyelmet, élményt, támogatást és szeretetet adnak a gyerekeknek. Úgyhogy boldog nagynénik és nagybácsik világnapját. Én is nagynéni vagyok, úgyhogy nekem azóta, amióta nagynéni vagyok, különösen kedves ez a nap. Úgyhogy ünnepeljünk együtt a nagynéniket, nagybácsikat, meg ha mi is azok vagyunk, akkor saját magunkat. Akár egy telefon, egy kedves üzenet, vagy mondjuk egy közös program, hogyha belefér a mai napba, akkor így ünnepelhetünk. Vagy éppen a legjobb zenékkel itt a Best FM-en, úgyhogy érkezzen a nagynéniknek és a nagybácsiknak Adamski és a csodás Szil közös dala, ez a Killer a Best FM-en.

Best FM a legjobb zené. 2001-ben egy új hang érkezett Kanadából. Imádtuk Nelly Furtado dalát, a legelső debütálót, ez volt az I'm Like a Bird. Viszont ő azóta nagyon sokszor bebizonyította, hogy egyáltalán nem egy slágeres előadó. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy második dala, a Turn of the Light is hasonló sikereket ért el, mint annak idején az I'm Like a Bird. Egy kis pop, egy kis R&B, egy különleges hang és egy különleges stílus, úgyhogy jöhet egy világsláger, Nelly Furtado és a Turn of the Light. Itt a Best FM-en, szép vasárnapot!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 10 órához érkezünk, jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz Díaz és Menta és a Nélküled.

0: és jön majd a Spin Doctors is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Ma a napsütés után délután záporokra, zivatarokra is lehet számítani. 29-34 fok várható. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Nemzetpolitikai konszenzust sürgettek a külhoni magyar szervezetek vezetői Tusványoson. Több felszólaló is azt kérte az anyaországi politikusoktól, hogy a nemzetpolitika ügyét emeljék ki a párt csatározások szintjéről. Németh Zsolt, a Fidesz frakció vezető helyettese jelezte, hogy pártja készen áll a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédre a nemzetpolitikai kérdésekben. Szakértői egyeztetést tartanak augusztusban a planetárium jövőjéről, jelentette be a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közölte, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a 2017-ben bezárt csillagvizsgáló újranyitását. Több opciót is vizsgálnak majd az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új, modern, tudományos múzeumi és élményközpontig. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írta a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszkij találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Közben az ukrán és amerikai tisztviselők megvitattak egy az Ukrajnában zajló háborút lezárni hivatott újabb békejavaslatot. Moszkva eddig minden hasonló kezdeményezést elutasított. Szakmai egyeztetés kezdődik a közmédia megújulásáról. A párbeszéd célja, hogy észrevételekkel segítse a pályázat útján kiválasztott leendő vezérigazgató munkáját. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium ebben a szakaszban a többi közt médiaszervezeteket, nemzetközi szervezeteket, oktatási szereplőket, valamint civil, kisebbségi és vallási csoportok képviselőit keresi meg, de bármelyik szakmai szervezet benyújthat írásos véleményt. A beküldés határideje augusztus 20. Nagy összegű fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. A 76 milliárd forintos beruházás az elektromos járművek és akkumulátor csomagok gyártását is érinti. A fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. Végül a várható időjárásról. Ma a naposabb délelőtti órákat követően délután nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan a Dunántúlon, majd a középső, este már a keleti tájakon is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk, a Dunántúlon és a középső megyékben erős lesz a déli-délnyugati szél, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó hétvégét, szép délelőttet kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, ám hogy 10 óra is pár perccel töltsük együtt a délelőtt, még hátra maradt 2 óráját is a legjobb zenékkel. Remélem, hogy jó kis lassú reggelük van, és még éppen mondjuk reggeli közben hallgatják a Faithless és Dido közös dalát. Jön a One Step Too Far, én pedig csodás napot kívánok.
0: Best

0: példahajó mégis evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék. Hétköznap, amikor ugye délutánonként úgymond a saját időmben vagyok, műsoridőmben vagyok adásban itt a rádióban, akkor szoktam mozi ajánlót tartani, és egy hallgató írt most nekem, hogy mi lenne, hogyha ma is hoznék egy ilyet. Természetesen nagyon szívesen teljesítem ezt a kérést. Imádom a 90-es és a 2000-es évek régi moziait, és most hoztam egy érdekességet is az egyikkel kapcsolatban. A Micsoda nőt Julia Roberts-el és a Richard Gere-rel hoztam akár a mai mozi délutánjuk is. Szerintem nincs olyan ember nagyon, aki még nem látta volna ezt a filmet, vagy legalábbis nem tudná magát a történetet. Ugye ez egy romantikus film, méghozzá egy utcalány és egy gazdag üzletember szerelméről szól, aminek természetesen happy end a vége, úgyhogy ajánlom mindenkinek. Egyébként elég tanulságos film is. Na, de az érdekesség, amit hoztam ezzel kapcsolatban, hogy eredetileg ez egyáltalán nem egy ilyen lányregény lett volna, hanem egy sokkal sötétebb történet a nagyvárosi prostitúció világáról. Az eredeti forgatókönyv címe egyébként 3000 volt, amely arra a 3000 dollárra utalt, amelyet Edward ajánl Viviennek egy hét együttlétért. A történet végül ugye egy romantikus tündérmese lett, és a cím is megváltozott ugye Pretty Woman-re, magyarul Micsoda nőre, mivel a stúdió szerint egyébként a 3000 inkább egy ilyen sci-fi film címének hangzott volna, és hát nem is illett így most már a kialakult történethez. Úgyhogy ezt hoztam a mai mozi ajánlóban, remélem, hogy eleget teszek a kérésnek. Élvezzék a mozit és a legjobb zenéket a Best FM-en, ahogy ígértem, Coolio jön és a See You When You Get There, itt a Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. A Savage Garden I Want You slágere után fontos info, és ne felejtsék, hogy ezen a hétvégén rendezik ugye a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat Magyarodon a Hungaroringen, úgyhogy elég nagy az autóforgalom az M3-ason Magyarod térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is, és fontos, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométerek között a leállósávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni, úgyhogy erre kell számítani egész délután, és szerintem még az este folyamán is arra fel is, sőt Magyaródon még szerintem megnövekedett egy gyalogos forgalomra is. Ha pedig valakinek van még információja, 0620 55 55 155, ide várom. Vigyázzunk egymásra ma is az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Hallott pénz, és a majd a folytatásban pedig friss hírek jönnek, mert mindjárt 11 óra. Aztán majd érkezik a valódi, a Nyúlevelem Pályor és a Republik dala. Urát pedig majd Beyoncé Sompolla nyitja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Független vizsgálat indul a jégkármérséklő rendszerről. Egyre gyakoribbak a rendkívüli hőségnapok. 30 fok felett lesznek a csúcsok ma. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Független szakmai vizsgálatot kezdeményeznek a jégkármentesítő rendszer működéséről. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és civil szervezetek egyeztetésén a résztvevők egy átfogó tudományos vizsgálat szükségességét hangsúlyozták. A tárgyaláson meteorológiai, jogi és mezőgazdasági szakértők ismertették álláspontjukat. A cél, hogy objektív képet kapjanak a rendszer működéséről és hatásairól. Az egyeztetések az előttünk álló időszakban is folytatódnak. Kármentesítő rendszer ezüst jodidot juttat a zivatar felhőkbe, hogy sok apró jégszem alakuljon ki a nagyobb jégdarabok helyett. Ez csökkenti a jégkárokat, de a jégesőt nem tudja teljesen megszüntetni. Egyre gyakoribbak a rendkívüli hőségnapok Magyarországon. A Hungaromet szerint az elmúlt 125 évben több mint 3 nappal nőtt azon napok száma, amikor a napi hőmérséklet eléri a 27 fokot. A szakemberek szerint az elmúlt években egyre hosszabb hőhullámok alakultak ki. Az elemzés rámutat, a tartós hőség nem csak az embereket terheli meg, hanem a mezőgazdaságot és a természetes élővilágot is. Hozzátették, a most tapasztalható hőhullámok már előrevetítik, hogy hogyan változik éghajlatunk a jövőben. Rekordot döntött tavaly a légiutasok száma, miközben kevesebb repülőgép baleset volt. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet adatai szerint a légitársaságok összesen 5 milliárd repülőjegyet értékesítettek. A repülőgép balesetek száma 13%-kal volt kevesebb, mint az előző évben. Világszerte 85 légi katasztrófa történt, ezekben 387 ember vesztette életét. Mindhárom pilóta rosszul lett menet közben a British Airways egyik járatán. Az indiai Hyderabadból Londonba tartott a gép. Egyiküknél komoly tünetek jelentkeztek, szerencsére két kollégája végül rendben elvitte a repülőt a brit fővárosba. Sajtóértesülések szerint súlyos ételmérgezés történt. A légitársaság és az indiai hatóságok is szigorú vizsgálatot ígértek. Délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés, a legtöbb a Tiszán túlon. A nap második felében kissé növekvő eséllyel lehet számítani kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. A legmagasabb hőmérséklet 29 és 35 fok között várható. Holnap általában gyengén vagy közepesen felhős időre van kilátás, kisebb eső, zápor előfordulhat. A csúcsok 27 és 33 fok között lesznek majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Remélem, hogy van még egy órájuk velem rádiózni. 11 óra is elmúlt pár perccel, én Majoros Rita vagyok. Azért még ebbe az órába is elég sok isteni dalt bele tudok sűríteni, úgyhogy nem húzom sokáig az időt, inkább nekiállok. Jön mindjárt Cisco és a Tong Song, de jön majd a Five is és a Keep on Moving, most pedig Beyoncé, Sean Paul-lal indít, és a Baby Boy-jal.
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Szuper vasárnapot kívánok mindenkinek. A folytatásban Rozzalla ikonikus dance himnuszával jön az Everybody's Free 1991-ből. Jön egy kis klubvilág és egy kis ibizai hangulat a következő pár percben, úgyhogy még így a vasárnapi ebéd előtt egy kicsit az ibizai partokon érezhetjük magunkat. Vagy táncolhatunk a konyhában Rozzalla dalára Everybody's Free itt a Best FM-en. Yeah.

0: Best FM a legjobb zenék, hozta a nyári hangulatot Cisco és a Tong Song. Ma délután viszont úgy tűnik, hogy megérkeznek majd egy picit a felhők, és megnövekszik a felhőzet, főként a Dunántúlon, majd aztán a középső este pedig már a keleti ország részben is, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk lesz, és a Dunántúlon, a középső megyékben pedig erős lesz a déli, délnyugati szél, úgyhogy erre kell ma délután számítani. Hétfőn több órára kisüt a nap, ám azért a gomoly felhők még megzavarhatják a napsütést, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. Egyébként 26 és 32 fok között mérhetjük a maximumokat. Erre kell számítani. Na meg a Best FM legjobb zeneire a folytatásban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék, véget ért ez a délelőtt, én pedig elbúcsúzom és átadom a terepet B. Németh Diának. A délután már az övé itt a Best FM-en, úgyhogy élvezzék vele a Best FM legjobb zenéit, és aztán holnap találkozzunk déltől. Addig is mindenkinek minden jót, köszönöm a mai figyelmet, Majoros Rita vagyok, jó hétvégét, viszont!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Átláthatóbbá válik a kórházi fertőzések nyilvántartása. Füredi lány lett az Anna Bál szépe. 48 óra alatt 3 drónt is elintézett a román légierő. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Szeptembertől nyilvánosan is elérhetők lesznek a kórházak egészségügyi ellátással összefüggő fertőzési adatai, jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Az új rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertana alapján működik majd, és valós adatokra épül. A tárca hangsúlyozta, a cél nem az intézmények rangsorolása, hanem a betegbiztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése. Az adatok értelmezését kiegészítő mutatók is segítik majd. Idén már 133 ember életét mentették meg a balatoni vízirendőrök. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a szezonban eddig 76 mentéshez riasztották az egységeket. A Balatonon 5 rendőrőrs, több mint 25 szolgálati hajóval, valamint 4 vízimentő szervezettel együtt vigyáz a fürdőzők és a vízen közlekedők biztonságára. A rendőrség arra figyelmeztetett, fürdés előtt érdemes tájékozódni a vízviszonyokról, kerülni kell az alkoholfogyasztást, és nem ajánlott egyedül a parttól távol úszni. A szél által elsodort matrac vagy vízibicikli után nem szabad úszni, viharjelzés esetén pedig mindenki tartsa be a szabályokat. Újabb Románia légterét megsértő drónt semmisített meg a román légierő a Fekete-tenger felett. Nikos Ordán államfő közölte, egy F-16-os vadászgép Szulina térségében lőtte le a pilóta nélküli eszközt. A román ügyészség szerint a pénteken megsemmisített drón iráni gyártmányú volt, amelyet Oroszország használ az Ukrajna elleni háborúban. Az államfő hangsúlyozta, Románia a NATO és az Európai Unió légterének megsértése elfogadhatatlan. Ez már a harmadik lelőtt drón volt az elmúlt 48 órában. Megválasztották a 201. Anna Bál szépét Balatonfüreden. A rangos társasági esemény győztese a 18 éves balatonfüredi Windis Laura lett, akit tavaly első udvarhölgynek választottak. Az első udvarhölgy most a debreceni Tollas Viktória, míg a második Windis Regina lett, aki a Bál szépe testvére. Az első Anna Bált 1825-ben rendezték meg. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de országszerte több órás napsütésre is számíthatunk, a legtöbbre a Tiszán túlon. Később főként az északnyugati ország részben elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, a szél sok felé élénk lesz. A Dunántúlon és a középső tájakon időnként meg is erősödik majd, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 29 és 35 fok között alakul, estére 20-25 fokig hűl le a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, délmúlt néhány perccel, ami annyit jelent, hogy kezdődik is a Best délután velem, Bénémet Diával. Ma az Annákat és az Anikókat köszöntetjük névnapjuk alkalmából, hiszen július 26-a van, Isten éltesse őket, és persze a születésnaposokat is. Én pedig adom a legjobb zenéket, Mikával indítok. Szól a Grace Kelly a Best FM-en.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Ezt a fel a legjobb zenék, a Wish You Were Here, a Rednex 95-ös slágere, ami eltér a zenekar pörgős, humoros stílusától, és egy lírai ballada, a honvágy és a szeretet személy hiányának érzését dolgozza fel, érzelmes country hangzásba csomagolva. Külön érdekesség, hogy a Rednex főként vidám dance country számokról ismert, így ez a dal azért meglette a közönséget. A Wish You Were Here több európai országban listavezető lett, és sokak szerint a zenekar egyik legszebb dala. A szám máig népszerű, romantikus és nosztalgikus hangulata miatt. Ez szól most, itt a Best FM-en.

0: Bestefem a legjobb zenék. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon, a Hungaroringen. Egész nap erősebb járműmozgásra kell készülni az M3-as autópályán, Mogyoród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a leálló sávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A forgalom már a reggeli órákban is erős volt, a mogyoródi csomópontnál már csak araszolva lehet haladni. Kitartást mindenkinek az utakon!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szuper slágerekkel várok mindenkit a következő órában, és érdemes maradni, hiszen már bekészítettem az Oliver from Earth és Roy közösét is. Jön az utolsó dal, és Akonnal indul a következő óra.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Segítik a tejágazatban dolgozókat, káros a nap tetoválás, jobbára száraz időnk lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Új támogatást kapnak a tejtermelők és a tejfeldolgozók. A kormány kamattámogatással segíti az ágazat szereplőit, hogy könnyebben átvészeljék a tejpiaci válságot és javuljon a gazdaságok likviditása. Az új rendelet szerint a tejhasznú szarvasmarha tenyésztők az MFB Agrár Forgóeszköz Hitel programban akár 100%-os kamattámogatást is kaphatnak, míg a tejfeldolgozó vállalkozások számára az élelmiszeripari hitel programban 70%-os kamattámogatást érhető el. A hitelekre év végéig lehet szerződést kötni, a tenyésztők esetében állatonként legfeljebb 1 millió forintos hitelre. Veszélyes trend terjed a közösségi médiában, erre hívta fel a figyelmet rádiunkban a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter elmondta, úgynevezett naptetoválásokat készítenek, ez azonban nagyon káros a bőrnek.
2: Az idei nyárnak egy, mondhatjuk úgy, hogy sláger TikTok kihívása a naptetoválás készítése, aminek a lényege az lenne, hogy a bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal. Mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást. Ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
1: Megválasztották a 201. Anna Bál szépét Balatonfüreden. A rangos társasági esemény győztese a 18 éves balatonfüredi Windis Laura lett, akit tavaly első udvarhölgynek választottak. Az első udvarhölgy most a debreceni Tollas Viktória, míg a második Windis Regina lett, aki a Bál szépe testvére. Alaposan átalakult a magyar nagydíj rajtsorrendje a tegnapi időmérő után. A második helyet megszerző Lewis Hamiltont 3 rajthelyes büntetéssel sújtották, mert feltartotta Oscar Piastrit. Hasonló szankciót kapott a világbajnoki pontverseny éllovasa Andrea Kimi Antonelli is. Lando Norris mellől így Charles Leclerc rajtolhat. A második sorból pedig Oscar Piastri és Max Verstappen indul. Hamilton az 5., Antonelli pedig a 7. helyről kezdi meg ma délután 3 órakor a futamot a Hungaroringen. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de országszerte több órás napsütésre is számíthatunk, a legtöbbre a Tiszántúlon. Később főként az északnyugati ország részben elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, a szél sok felé élénk lesz. A Dunántúlon és a középső tájakon időnként meg is erősödik majd, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 29 és 35 fok között alakul, estére 20-25 fokig hűl le a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes hétvégét mindenkinek, én Pénimet Dia vagyok. Egy óra után is folytatódik a vasárnapi Best délután a legnagyobb kedvencekkel. Itt is van a Lonely, Akon egyik legismertebb dala, ami 2005-ben jelent meg, és világszerte hatalmas sikert aratott. Egy fájdalmas szakítás utáni érzésekről szól, a magányról és a hiányról, és arról, hogy milyen nehéz feldolgozni, amikor elveszítünk valakit.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, egy 1999-ben megjelent House-dallal folytatjuk, amely a klasszikus ezredfordulós klubhangzás egyik tipikus darabja volt. Ez pedig nem más, mint az Opáz és a New Millennium. Tulajdonképpen egy olyan dalról beszélünk, aminek a stílusa funky latin hatású house, erősen grúvos basszussal, és nem feltétlenül rádióslágerként lett híres, hanem inkább underground és klub körökben vált népszerűvé, főleg ebben a formában. Rengeteg remisz készült belőle, később több modern feldolgozás is, és sok house rajongó a mai napig nagyon nagy sikernek tartja, mert a mém egy kimondottan nem mainstream sláger, mégis nagyon erős klub hangulata van. Következik tehát Topaz és a New Millennium itt a Besten. What is fact? Sit you with me. A reason. To change.

0: Best FM, a legjobb zenék az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as és a 14-es kilométernél is útszükület van érvényben, így aztán nagyon kell figyelni, és a 4-es főúton is vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszükület vagy a félpályás lezárás mellett végzik. Az 5-ös főúton pedig Kecskemét belterületén építési munkák miatt a 78-as és a 81-es kilométer között fél pályás lezárásra kell számítani, szintén a városban a 87-es és a 89-es kilométer között közművezetéket kötnek be, félpályás lezárás van érvényben. 0620-55-55-155, ez a hívható SMS és Viber számunk, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenék. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon, a Hungaroringen. Egész nap erősebb járműmozgásra kell készülni az M3-as autópályán, Mogyoród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a leálló sávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A forgalom már a reggeli órákban is erős volt, a mogyoródi csomópontnál már csak araszolva lehet haladni. Kitartást mindenkinek az utakon!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt is van a 2 óra, jönnek a legfrissebb hírek, aztán senki sehová. Érkezik hamarosan a kompakt diszkó a hősökkel. Jön a Minden rendben, és Nelly Furtado, meg James Morrison közösre is felcsendül, perceken belül ezzel folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Veszélyesek is lehetnek az úgynevezett naptetoválások. Megújulhat a vasútvonal 60 és Füzesabony között. Ketten meghaltak egy brüsszeli lakástűzben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Az úgynevezett naptetoválások veszélyére figyelmeztet a Magyar Dermatológiai Társulat. A közösségi médiában terjedő trend során szándékosan égetik le a bőr egy részét, ami komoly károsodást okozhat, mondta rádiónknak Holló Péter, a szervezet elnöke.
2: Az idei nyárnak egy, mondhatjuk úgy, hogy sláger TikTok kihívása a naptetoválás készítése, aminek a lényege az lenne, hogy a bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal, és hát sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől, mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást. Ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
1: 2030-ig korszerűsíthetik a Budapest-Miskolc vasútvonal 60 és Füzesabony közötti szakaszát. A mintegy 200-230 milliárd forintos beruházás után a vonatok akár 160 km-es óránkénti sebességgel is közlekedhetnek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint ezzel rövidebb lehet a menetidő Gyöngyös, Eger és Miskolc felé, stabilabbá válhat a menetrend és csökkenhetnek a késések. A projekt részeként az állomásokat és a peronokat is korszerűsítik. Ketten meghaltak, 8-an pedig megsérültek egy brüsszeli lakástűzben. A lángok egy több lakásos épület lépcsőházában csaptak fel, a füst több lakásba is bejutott. A tűzoltók 4 eszméletlen embert találtak az egyik lakásban, közülük 2 életét már nem tudták megmenteni. A tűz okát még vizsgálják. Rekordodon tett tavaly a légi utasok száma, miközben kevesebb repülőgép baleset történt. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet adatai szerint a légitársaságok csaknem 5 milliárd utas szállítottak. A repülőgép balesetek száma 13%-kal csökkent az előző évhez képest. Világszerte 85 légi katasztrófa történt, ezekben 387 ember vesztette életét. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap a nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, később viszont egyre inkább a napsütés veszi át a terepet. Fátyol és gomoly felhők is lesznek az égen, délelőtt még a Dunától keletre, később inkább észak-keleten alakulhat ki kisebb eső, zápor vagy zivatar. Délután 29 és 33 fok közé melegszik a levegő. Kedden marad a napos gomoly felhős idő, keleten legfeljebb egy-egy záporral. Szerdától aztán szárazabb, egyre melegebb napok jönnek, csütörtökön már 36, pénteken pedig 37 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét! Mindenkinek július 26-a van, 2 óra múlt néhány perccel, én Béni Meddia vagyok, és itt is van a Broken Strings, eredetileg James Morrison-tala, amelyben Nelly Furtado is közreműködik, és 2008-ban jelent meg, egy fájdalmas kapcsolatról szól, ahol két ember még kötődik egymáshoz, de már nem tudják megmenteni azt, ami közöttük volt. Ezzel indítok.
0: Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. Let's go, girls.

0: egyedül a világ ellen.
1: Best FM a legjobb zenék. Ma délután 26-32 fokot mérhetünk az ország nagy részén. Holnap a változó felhőzet mellett az ország nagy részén több órára kisüt majd a nap. Elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. Az észak-nyugatira, nyugatira forduló szél több felé megerősödik. Majd a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15-21 fok között alakul. Az előrejelzések szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 23, illetve 31 fok között valószínű.

0: Budapest FM, a legjobb zenék útinfókkal folytatjuk. Az M43-as autópályán például Csanádpalota irányába a Szeged elkerülő szakaszán útépítők dolgoznak, így aztán a 8-as kilométernél a Sándorfalva Szeged észak csomópont felé és lehajtóágát lezárták. A javasolt kerülő utakat sárga táblák jelzik. Az M60-as autópályán is érdemes figyelni az M6-os irányába, a 23-as és a 18-as kilométer között a burkolatot felújítják, a külső és a leálló sávot zárták le. Az M44-es autóúton pedig Kunszentmárton térségében csomópontot építenek, ott az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Messi és Bryan Adams közösét hallgattuk, ez volt a When You're Gone. Mindjárt 3 óra van, vagyis jönnek a legfrissebb hírek. Kelly Rowland work-je pedig már bekészítve, hamarosan ez érkezik, most pedig egy hazai kedvencet hallgatunk, méghozzá Ekütől, na meg a New Leper Empire-től. Érkezik a Hallod, Látod, Érzed. Itt a Best FM-en.

0: ha másoknak sikerülhet, neked miért ne? A belső hangod súlya, indulj a tekintet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Nagyon szép vasárnap délután mindenkinek, a mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják Baján, és a környéken is hozom a legjobb dalokat, a legnagyobb kedvenceket így hétvégén is a következő három órában. Itt lesz majd Mary J. Blige és a Family Affair, jön majd Big Spill, de a Saturday Night, most pedig Kelly Rowland kezd, szól már is a Work.

94.3 Best FM a legjobb zenékkel Baján és a térségben. Hát beszéljünk az időjárásról, mire lehet számítani a jövő hét elején, és hát a jövő hét végén, hiszen a hosszú távú előrejelzés azt mutatja, hogy visszatér a kánikula, de előtte még kapunk egy pici lehűlést, egy pici felüdülést. Azt mondják a szakemberek, hogy holnap még azért van esély arra, hogy megnövekedjen felettünk a felhőzet, és esőzápor helyenként akár zivatar is kialakulhat. Élénk erős, olykor viharos lesz majd a szél, erre lehet számítani. Emellett azért nem lesz olyan nagyon rossz idő, de jellemzően a maximum érték inkább 30 fok alatt marad, pár fokkal, majd meglátjuk pontosan mennyivel. Az viszont biztosnak tűnik, hogy hajnalban ilyen 10-18 fok közé hűl majd a levegő. És aztán szépen lassan kiderül az ég, kedden már csapadékra kevés esély van, akkor még az erős szél velünk lehet itt a környéken, de szerdára ez is megszűnik. Onnantól kezdve pedig elkészülhetünk az erős UV-sugárzásra, akár a 30-35 fokos maximum értékre a jövő hét vége felé már ez szinte biztosnak tűnik, legalábbis ahogy mondtam, a hosszú távú előrejelzés ígéri, aztán meglátjuk, hogy mit kapunk ebből, én remélem, hogy visszatér az igazi nyár. Itt a folytatásban viszont tutira jönnek a kedvencek, a legjobb dalok a Besten, már is megyünk tovább Wakefield-el, ez a Saturday Night.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Ma a napsütés után délután záporokra, zivatarokra is lehet számítani. 29-34 fok várható. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Nemzetpolitikai konszenzust sürgettek a külhoni magyar szervezetek vezetői tusványoson. Több felszólaló is azt kérte az anyaországi politikusoktól, hogy a nemzetpolitika ügyét emeljék ki a párt csatározások szintjéről. Németh Zsolt, a Fidesz frakció vezető helyettese jelezte, hogy pártja készen áll a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédre a nemzetpolitikai kérdésekben. Szakértői egyeztetést tartanak augusztusban a planetárium jövőjéről, jelentette be a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közölte, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a 2017-ben bezárt csillagvizsgáló újranyitását. Több opciót is vizsgálnak majd az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új, modern, tudományos múzeumi és élményközpontig. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írta a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszkij találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Közben az ukrán és amerikai tisztviselők megvitattak egy az Ukrajnában zajló háborút lezárni hivatott újabb békejavaslatot. Moszkva eddig minden hasonló kezdeményezést elutasított. Egy cukorkát kínáló robot nagyobb figyelmet keltett, mint egy emberi felszolgáló. Erre jutottak az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói. A Biszki nevű robot két nyilvános rendezvényen kínálta édességgel a látogatókat, akik gyakrabban álltak meg nála, és gyorsabban el is fogyasztották a cukorkákat. A kutatás szerint a robotok nem csak felkeltik az emberek kíváncsiságát, hanem társas viselkedésünkre is hatással lehetnek. Taxisokat ellenőriztek a főváros több kerületében a

0: Vezetés elszórtan a Dunántúlon, majd a középső, este már a keleti tájakon is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk, a Dunántúlon és a középső megyékben erős lesz a déli-délnyugati szél, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: Itt a 94.3-on nézzünk körül az utakon, autósok, úton lévők, tehát figyelem. Mindenképpen óvatosabban vezessünk az M6-os autópályán, augusztus közepéig aszfaltoznak arra felé Sárpilis magasságában, a 154 és a 161-es kilométerkő között. Dolgoznak az M6-oson szintén, a 174-176-os kilométerkő között, ott egy leállósávot lezártak útkarbantartási munkák miatt. Jelenleg az 55-ösön a Szeged-Baja Bátaszék másodrendűn a 105-110-es kilométerkő között zajlanak munkálatok Pörbő és Baja között. Baja belterületén az 55-ösön a 98-as kilométerkőnél dolgoznak, a Baja Bátszentgyörgy összekötőn pedig a 0-as kilométerkőnél kell útszűkületre számítani jelenleg. Tatáza belterületén a Szeged-Baja Bátaszék másodrendűn a 72-es kilométerkőnél dolgoznak munkálatok a Tatáháza-Bácsbokod összekötő úton, valamint a Tatáháza-Bácsalmás összekötőn sem árt óvatosabbnak lenni. Jó utat, balesetmentes közlekedést bármerre is járjanak autóval, vagy akár gyalogosan. Itt a folytatásban pedig hozom a legjobb dalokat, köztük is Spike-kal, jön a Liszt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello mindenkinek, nagyon szép vasárnap délutánt és jó hétvégét, a mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják. Persze, ebben az órában is jönnek itt a Besten a legnagyobb kedvencek, a legjobb dalok. Connie Williams-szel és Mooney Love-val a Saturday nem sokára. A Fugees is jön majd a Ready or Not-tal, most viszont Király Viktor indít. Ez már is a szóló a Besten.

94.3 Best FM a legjobb zenékkel itt Baján és a térségben. Nagyon-nagyon szép délután mindenkinek. Vasárnap van, július 26-a, és hát nézzük, hogy mit ír már a kalendárium. Olyan híres szülőtnapunk van. 67 éves lett ugyanis ma Kevin Spacey, amerikai színész. 83 Mick Jagger, angol rockzenész, a Rolling Stones énekese. 59 éves lett Jason Statham, brit színész, producer és hát visszavonult műugró. Azt róla kevesen tudják egyébként, hogy még az olimpián is elindult annak idején, mint brit műugró. Aztán 62 éves Sandra Bullock, Oscar-díjas és Golden Globe-díjas amerikai színésznő. Ma 81 éves Helen Mirren, Oscar-díjas és kétszeres Golden Globe-díjas brit színpadi és filmszínésznő. 77 éves Roger Taylor, a Queen együttes dobosa, zeneszerzője, vokalistája. 98 éve látta meg a napvilágot Stanley Kubrick, amerikai rendező. És 119 éve született Pele István, olimpiai aranyérmes tornászunk, aki 3 olimpián vett részt. Természetesen mellettük vannak azért névnapos ünneplőink is, az Annák és az Anikók, na őket sem szabad elfelejteni itt Baján és a környéken. Az Anna Héber eredetű bibliai név, Szűz Mária édesanyjának a neve, a név eredeti formája amúgy Hanna, jelentése kegyelem, Isten kegyelme, kellem, kecsesség, báj. Az Anikó pedig Héber székely eredetű, az Anna erdélyi magyar becézőjéből származik, jelentése bájos, kedves, Isten kegyelme. Hát boldogat nekik, és persze mellettük minden ünneplőnek sok boldogságot Baján és a környéken is. Junior Jackkel megyünk tovább már is, itt a Best-en a folytatásban.

0: yeah, come on, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Siker az év erdésze versenyen, izgalmas események a Dunaföldvári Könyvtárban, és búcsúzik Baja városa Gombás László Györgytől. Köszöntöm Önöket, 2026. július 26-a van, az Oxigén Média heti hír összefoglalóját hallják a bajai régióból, Szél Móni vagyok. Harmadik helyezést ért el az év erdésze verseny országos döntőjében Kovács Gábor, a Gemend ZRT szekszárdi erdészetének kerületvezető erdésze Vásárosnaméban. Számolt be róla a Gemenc ZRT. Az első versenynapon írásbeli tesztek, lövészet és felismerési gyakorlatok szerepeltek a feladatok között. A második versenynap terepi gyakorlattal folytatódott, ahol erdőfelújítás leírása, fa magasság és fa térfogatbecslés, gyérítés, jelölés, trófeabecslés és trófea minősítés várta a versenyzőket. Részletek a szekszárdi hírek oldalán. Paksvárosa 2021-2027-es időszakra vonatkozóan elkészítette fenntartható városfejlesztési stratégiáját, valamint kidolgozta a Top Plus program terhére ezen időszak alatt megvalósítani tervezett fejlesztési programját. A 2022. évi népszámlálási adatok rendelkezésre állását követően szükségessé vált ezen dokumentumok felülvizsgálata és aktualizálása. Az FVS felülvizsgálata akkor sikeres, hogyha a lakosság véleménye, igénye figyelembevételre kerül. Ennek érdekében Paksváros önkormányzata azzal a kéréssel fordul Paksváros lakosságához, hogy a kérdőív kitöltésével segítsék a munkát, ezzel is hozzájárulva a városfejlesztési stratégia sikeres és eredményes felülvizsgálatához. A kérdőív megtalálható a Telepaks oldalán. Izgalmas és élményekkel teli héten vannak túl a Dunaföldvári Művelődési Központ és könyvtár munkatársai. A Művelődési Központ idén is megszervezte a hagyományos történelem táborát, ahol a gyerekek játékos formában merültek el a múlt nagy eseményeiben. Idén két sorsfordító időszak állt a középpontban, megidézték a honfoglalás korát és felelevenítették a Mohácsi csata drámai történéseit. A táborozók nem csak a könyvekből ismerkedtek a történelemmel, alkotás közben elevenítették fel a korabeli eszközöket, vidám betélkedők és csapatépítő feladatok várták a gyerekeket, a nagy melegben természetesen a strandolás sem maradhatott el, ellátogattak a Magyar Nemzeti Múzeumba, ahol a történelmi ereklyék testközelből váltak láthatóvá, és egy fantasztikus napot töltöttek a természet lágyölén, a Dunaegyházi Kis Dunánál is. Búcsúzik Baja városa Gombás László Györgytől, aki 83 éves korában hunyt el. A város egy sokoldalú, elhivatott embert veszített el, aki évtizedeken át a bajai közösség, az oktatás, a sport és a gasztronómia szolgálatába állt. Pályáját pedagógusként kezdte, végigjárta a szakma minden lépcsőjét, majd hosszú éveken át a központi általános iskola igazgatója volt, ahonnan 2000-ben vonult nyugdíjba. Munkáját címzetes általános iskolai igazgatói címmel is elismerték. A sport egész életét meghatározta, 1981-től a bajai sportkör elnökeként a klub egyik legsikeresebb korszakát élte meg, amikor a bajai kosárlabda, labdarúgás és számos más sportág országos szinten is kiemelkedett. Később a bajai halászlé ügyének elkötelezett képviselője lett, Baja város örökös halászléfőző bajnokaként és a bajai halászléfőző bajnokok klubjának egyik alapítójaként sokat tett azért, hogy a bajai halászlé ne csak jó, hanem híres is legyen. Viskre, Paks kárpátaljai testvér településére látogatott Barnabás István, alpolgármester és Mezősi Árpád, nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnok még július közepén. A találkozón a testvérvárosi kapcsolatok ápolása mellett a tavalyi paksi adománygyűjtés eredményéről és a határon túli fiatalokat érintő programokról is szó esett. Paks és Visk képviselői a testvérvárosi együttműködés részeként évente legalább egyszer személyesen is felkeresik egymást. Legutóbb tavasszal a viski delegáció járt Pakson a város napja alkalmából, július 13-a és 15-e között pedig paksi küldöttség utazott Kárpátaljára. A látogatás egyik legfontosabb híre, hogy hamarosan megkezdődhet a viski református templom sérült fa mennyezetének restaurálása.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

94.3 Best FM a legjobb zenékkel Baján és a térségben. Hiába permetezik, egyre több helyen bukkan fel Baján a királydinnye, ami idén is megkeseríti a bringások életét, írja a Baun. Defekt egy kerékpárúton, vagy kerékpár túrán, fájdalmas tapasztalat a séta alkalmával, vagy egy váratlanul kiukadt autógumi. A nyári időszakban sok bajai számára okoz bosszúságot a királydinnye. A biciklisek ellenségeként is ismert gyógynövény jelentősen elszaporodott, és folyamatosan permetezés ellenére is jelen van a városban. Alig néhány centiméter magas, mégis meglepően sok kellemetlenséget tud okozni a királydinnye. A növény észrevétlenül lapul az utak, kerékpárutak és füves területek szélén. Szúros termése ezzel ellentétben az ember emlékezetében és a kerékpár gumihaiban egyaránt nyomot hagy. Baján évek óta visszatérő problémát jelent a növény, amely az intézkedések ellenére egyre több helyen bukkan fel a városunkban. A királydinnye elleni védekezés minden évben komoly kihívás elé állítja a kertészeti ágazat dolgozóit. A bajai kommunális és szolgáltató nonprofit Kft. Dolgozói folyamatosan permetezik a növényt a város különböző pontjain. Köztük a Szentháromság téren, az Árpád téren, a Petőfi szigeten, a kerékpárút és a futópálya területén, a déli kertben és a vonatkertben, mondta el Északi Gábor, a bajai kommunális és szolgáltató nonprofit Kft. Kertészeti és köztisztasági ágazatának szakmai irányítója. Az idei és az elmúlt évekre is jellemző a szájos időjárás pedig kedvezően hatott a gyomnövényre. A vezető kiemelte, a kezelésükben lévő városrészeken rendszeresen írtják a királydinnyét. A magánterületeken felbukkanó tüskés növényről azonban a jogszabályoknak megfelelően az ingatlan tulajdonosoknak kellene gondoskodni. A királydinnye szúrós termése a mindennapokban is sokaknak okoz bosszúságot. Nem árt óvatosnak lenni, különösen azoknak, akik rendszeresen közlekednek a füves területeken. Mindenképpen akár a védekezésről is nagyon jó tanácsok a baun.hu-n ezzel kapcsolatban. Itt a folytatásban pedig jönnek a legjobb dalok a Besten. Baby D érkezik, és az I Need Your Lovin'.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak.
2: Idén is várja Baja megyei jogú város önkormányzata a jelöléseket a városi kitüntető címek és díjak elnyerésére. Bármely Baján működő civil vagy érdekképviseleti szervezet megteheti a maga javaslatát augusztus 31-ig. A városi kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló önkormányzati rendelet alapján a közgyűlés kitüntető címeket és díjakat adományoz, melyeket évente egy alkalommal az ünnepi közgyűlésen ad át. A rendelet szerint bármely Baján működő civil szervezet vagy érdekképviseleti szervezet jelölhet az alábbi kategóriákban: Baja város díszpolgára, Baja városért kitüntető cím, Baja város közszolgálatáért, Baja város köznevelésért és felsőoktatásáért, Baja város kultúrájáért, Baja város egészségügyéért, Baja város sportjáért, Baja város fejlesztéséért, Baja város szociális feladatai ellátásáért, Baja város pro caritate díja kitüntető díj, Baja város közbiztonságáért díj, Baja város nemzetiségeiért kitüntető díj, az 1956-os forradalom emlékdíja kitüntető díj, valamint a Baja város mesterek kitüntető díj. A fenti kitüntető címekre és díjakra vonatkozóan javaslatot indoklással együtt 2026. augusztus 31-ig Baja megyei jogú város polgármesteri hivatala 6500 Baja Szentháromság tér 1 címre kell elküldeni, vagy a hivatal első emelet 8-as számú irodájába lehet benyújtani. Pontos részletek erről tehát a bajahangja.hu-n.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csoda szép vasárnap délután mindenkinek Baján és a környéken, a mikrofonnál ebben az órában még itt a Best FM-en Hársfai Istvánt hallják. És persze a legjobb dalokat pörgetem egymás után. Christina Aguilera, Lil Kim, jönnek majd a Can't Hold Us Down-nal. Itt lesz Vanessa Amorosival az Absolutely Everybody. Most pedig Tom Novi indít azonnal.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: Itt a 94.3-an nézzünk körül ismét az utakon. Autósok, útonlévők óvatosan Mékút térségében, jelenleg munkálatok arra felé az 55-ösön, a Szeged-Baja Bátaszék másodrendűn a 65-ös kilométerkőnél. Dolgoznak ugyanezen az utcakon a 41-es és a 62-es kilométerkő között, munkálatok az 55-ösön szintén a 72-es kilométerkőnél, Tattaháza belterületén, és hát Pörbő és Baja között is jelenleg útkarbantartás zajlik az 55-ösön, a 105-ös és 110-es kilométerkő között. Arrafelé mindenképpen fokozott körültekintéssel vezessünk. Dolgoznak a szakemberek a Bács-Almás-Kacsmár, Bács-Borsod összekötőn a 0-20-as kilométerkő között, és munkálatok most a Baja-Bács-Szentgyörgy összekötőn is a 0-as kilométerkőnél. Jó utat, balesetmentes közlekedést, bármerre is járjanak, vigyázzanak nagyon magukra és másokra is az utakon. Itt a Besten, a folytatásban pedig megyünk is tovább azonnal. Van a számalóziba, ez az abszolút lérdalú.

94.3 Best FM a legjobb zenékkel Baján és a térségben. Gemenci fakitermelés idegenhonos fák helyett őshonos fafajokból elegyes erdő jön létre. A Gemenc ZRT közleménye az élő környezetért felelős miniszter utasítása alapján a 10 éves erdőtervnek megfelelően és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, valamint a Természetvédelmi Hatóság jóváhagyásával a Baja 87/B erdőrészletben a Gemenc ZRT megkezdi a fakitermelést, amelynek eredményeként megszűnik az idegenhonos. Nemes nyár, zöld juhar, nemes fűz, elegyes ültetvény, csak hagyásfák maradnak meg. A terület erdőfelújítása során őshonos fehér nyár, vénit szél, fehér fűz, fekete nyár és vagy gyümölcsfákból álló elegyes erdő jön létre. Ez az erdőkezelési mód egy külső szemlélőnek drasztikusnak tűnhet, azonban az eredmények magukért beszélnek, hiszen a természetvédelmi célokat és a társadalmi elvárásokat egyaránt szolgálják. A Gemenc ZRT bizonyos területein a tarvágást követő erdőfelújítása jövőben is szükséges marad, mert mintegy 5000 hektárnyi állomány még mindig idegenhonos fafajokból áll. Ezek átalakítását az elmúlt 30 évben folyamatosan végezte a Gemenc ZRT, mintegy 1800 hektárral sikerült csökkenteni az idegenhonos állományok területét. Helyükön őshonos fafajokból álló erdőket hoztak létre. Az eredmények azt mutatják, hogy a vágásos gazdálkodás időszakában az aznévnél idősebb erdők területe 1993 óta 142 hektárról 1146 hektárra nőtt. A Gemenc ZRT a célok egyértelmű meghatározása esetén minden szakmai tudását a természetvédelmi és erdőgazdálkodási célok megvalósításának szolgálatába állítja. Mindenképpen bővebben erről a bajahangja.hu. Itt a folytatásban pedig megyünk tovább a legjobb dalok között.

94.3 Best FM a legjobb zenékkel Baján és a térségben. Búcsúzom nem sokára, este 6 óra. Hásfai Istvánt hallották a mikrofonnál. Holnap ilyenkor már, vagyis hát holnap délután 3-tól már Mólek Csongi ül vissza a mikrofon mögé. Köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt időszakban. Mindenkinek mára nagyon-nagyon jó pihenést kívánok. Ha pedig dolgozik valaki, akkor kitartást és jó munkát. És a folytatásban már is hozom Nanával a Lonely-t itt a Besten. Még egyszer szép estét.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Nyilvánosak lesznek a kórházak fertőzési adatai. Idén is segít a Magyarok Kenyere program. Lendo Norris nyerte a Magyar Nagydíjat. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nyilvánossá teszik a kórházak fertőzési adatait. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter bejelentése szerint szeptembertől bárki megismerheti az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések adatait. A rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertan alapján valós adatokra épül. A cél a betegbiztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése, az adatok értelmezését pedig kiegészítő mutatók segítik. Idén már 133 ember életét mentették meg a balatoni vízi rendőrök. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a szezonban eddig 76 esetben riasztották a vízi rendőröket. A Balatonon 5 rendőrőrs és a vízimentő szervezetek közösen vigyáznak a fürdőzők biztonságára. A rendőrség arra figyelmeztet, viharjelzés idején mindenki tartsa be a szabályokat, és senki ne ússzon az elsodort matrac vagy vízi bicikli után. Már gyűjtik a búzát a Magyarok Kenyere programban. A Kárpát-medence csaknem 300 gyűjtőpontján várják a gazdák felajánlásait. Tavaly csaknem 1200 tonna búza gyűlt össze, amelyet rászorulók támogatására fordítottak, mondta rádiónknak Horváth Vivien, a program vezetője.
4: Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
3: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén augusztus 5-én Martonvásárral rendezik. Lando Norris nyerte a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat a Hungaroringen. A McLaren Brit versenyzője a pole pozícióból rajtolva idei első, pályafutása 12. futam győzelmét aratta, és sorozatban másodszor győzött magyaródon. A második helyen a címvédő Max Verstappen végzett, míg a harmadik Andrea Kimi Antonelli lett. A 19 éves olasz pilóta ezzel tovább növelte előnyét a világbajnoki pontverseny élén. A Forma 1-es idénye csak nem egy hónapos nyári szünet után augusztus végén a Holland Nagydíjjal folytatódik. Holnap a nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, később viszont egyre inkább a napsütés veszi át a terepet. Fátyol és gomoly felhők is lesznek az égen, délelőtt még a Dunától keletre, később inkább észak-keleten alakulhat ki kisebb eső, zápor vagy zivatar. Délután 29 és 33 fok közé melegszik a levegő. Kedden marad a napos gomoly felhős idő, keleten legfeljebb egy-egy záporral. Szerdától aztán szárazabb, egyre melegebb napok jönnek, csütörtökön már 36, pénteken pedig 37 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Yes. Open, come on. Hey, Martinez, you ready, girl? Come on.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Párbeszédet ígér a kormány a külhoni magyarokkal. Rekordszámú hallgató kezdheti meg tanulmányait, terjednek a közösségi média korlátozások. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A magyar kormánynak kötelessége megvédeni a határon túli magyarok jogait, erről beszélt Tar Zoltán Fehéregyházán a felújított Petőfi emlékhely avatásán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt mondta, a korábbi támogatásokat felülvizsgálják, és ha visszaélést találnak, megteszik a szükséges jogi lépéseket. Hozzátette, a kormány a jövőben párbeszédre és egyeztetésre törekszik a külhoni magyar közösségekkel. Több mint 101 000-en kezdhetik meg felsőfokú tanulmányaikat szeptembertől, ez az elmúlt évek legmagasabb felvételi létszáma. Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese rádiónknak elmondta, a gazdasági, a műszaki és a pedagógus képzések bizonyultak a legnépszerűbbnek.
2: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
1: Akik most nem jutottak be, július 30-ától a pótfelvételi eljárásban jelentkezhetnek a felsőoktatásba. Egyre több ország korlátozza vagy tervezi korlátozni a gyermekek közösségi média használatát. Az intézkedések célja a zaklatás, a függőség, a mentális problémák és az online visszaélések visszaszorítása. Ausztrália például már bevezette a 16 év alattiakat érintő tilalmat, Franciaország pedig szeptembertől korlátozza a 15 év alattiak hozzáférését. Hasonló szabályozást készít elő a többi között az Egyesült Királyság, Spanyolország, Németország és Kanada is. Malajziában rendezik meg az idén elmaradt Bahrein nagydíjat. A Forma 1 és a Nemzetközi Automobil Szövetség döntése szerint a mezőny október 2. és 4. között áll rajthoz, miközben a futam hivatalosan továbbra is bahreini nagydíj marad. Az áprilisi bahreini versenyt a közel-keleti helyzet miatt törölték, ahol továbbra sem adottak a biztonságos rendezés feltételei. A döntéssel a Forma 1 megtarthatja az idei versenynaptár valamennyi futamát. Holnap még kissé változékonyan alakulhat a nap, de délutánra már több felé kisüt a nap a fátyol és gomoly felhők mellett. Délelőtt főként keleten, később inkább északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor vagy zivatar. A csúcs hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul. Kedden még elszórtan lehet zápor keleten, de utána egyre nyugodtabb, naposabb idő ígérkezik. Szerdán és csütörtökön már a napsütésé lesz a főszerep, péntekre pedig igazi forró nyári nap körvonalazódik 33-37 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Érkezhet az újabb hőhullám, nem igen lehet eső. 2032 után is maradhat a Forma 1, veszélyes is lehet a naptetoválás. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Újabb hőhullám jöhet a jövő héten. A Hungaromet előrejelzése szerint a hét elején még 30 fok körül alakulhatnak a csúcsértékek, a hét második felétől azonban tovább erősödhet a felmelegedés. Péntektől már több felé 33 és 38 fok közötti maximumok lehetnek, vasárnap pedig helyenként a 39 fokot is megközelítheti a hőmérséklet. Csapadékra egyelőre kevés az esély, a hajnalok pedig egyre kevésbé hozhatnak enyhülést. 2032 után is Magyarországon maradhat a Forma 1, erről tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök a sorozat elnök vezérigazgatójával a Hungaroringen. A kormányfő szerint a cél, hogy a verseny a lehető legjobb feltételekkel maradjon az országban, ezért már megkezdték az egyeztetéseket a jelenlegi szerződés utáni időszakról. Hozzátette, rekordszámú néző érkezett a Magyar Nagydíjra, és a rendezvény gazdasági, valamint turisztikai szempontból is jelentős az országnak. A cél az, hogy szeptembertől egyetlen buszjárat sem maradjon ki alkatrészhiány miatt, mondta Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint május óta 290-ről 170-re csökkent a javításra váró buszok száma. A tárcavezető azt mondta, a problémák jelentős részét az előző vezetés hibás beszerzési döntései okozták, ezért válságintézkedésekkel kellett helyreállítani az alkatrészellátást. Hozzátette, a karbantartói létszám hiány és az elöregedett járműpark továbbra is komoly kihívást jelent. Az úgynevezett naptetoválások veszélyére figyelmeztet a Magyar Dermatológiai Társulat. A közösségi médiában terjedő trend során szándékosan égetik le a bőr egy részét, ami komoly károsodást okozhat, mondta a rádiónknak Holló Péter, a szervezet elnöke.
2: A bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel, valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal, és hát sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől, mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást. Ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
1: Holnap a nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, később viszont egyre inkább a napsütés veszi át a terepet. Fátyol és gomoly felhők is lesznek az égen, délelőtt még a Dunától keletre, később inkább északkeleten alakulhat ki kisebb eső, zápor vagy zivatar. Délután 29 és 33 fok közé melegszik a levegő. Kedden marad a napos gomoly felhős idő, keleten legfeljebb egy-egy záporral. Szerdától aztán szárazabb, egyre melegebb napok jönnek, csütörtökön már 36, pénteken pedig 37 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Erre a hétre biztos, de remélem jól számolok, és erre a nyára is akkor most már kisportoltuk magunkat. Ugye múlt vasárnap megvolt a futballvilágbajnokság döntője, ezen a hétvégén megvolt a Hungaroring Magyar Nagydíj is, úgyhogy picikét felszusszanhatunk. Justin Timberlake, Señorita, a következő óra, ezzel indul itt a Bestem.
3: Ez a Night Shift a Bestem.

Best FM a legjobb zenék. A Bob Sinclair művész név az kb. Olyan, mint hogyha valaki mostantól Ethan Huntként vagy James Bondként állna be a lemezjátszók mögé. Jean-Paul Belmondónak volt egy mozia, amiben ő volt a sárkos titkos ügynök Bob Sinclair. És egy feltörekvő francia DJ és producer úgy gondolta, hogy ez neki nagyon jó művész név lesz, úgyhogy egy picikét változtatott rajta, és a Bob Sinclairből illet Bob Sinclair. Hát most ő érkezik. Chris LeFrian, vagyis Bob Sinclair, és a Love Generation itt a

Best FM, a legjobb zenék, az internetes trollok már hosszú-hosszú évekkel ezelőtt is aktívan tevékenykedtek. Egy ilyen csapat próbálta valamiért, tényleg senki nem tudja, hogy miért, összeugrasztani Brandit és Mónikát, úgyhogy semmiféle alapja nem volt ennek az állítólagos ellenségeskedésnek. Aztán, amikor egy zenei fesztiválon találkoztak, akkor meg is beszélték, hogy hát senki nem haragszik senkire, és hát csatanos választ adtak ezeknek a trolloknak. Készítettek egy közös kislemezt, amivel aztán a következő évben még egy Grammy-díjat is behúztak. Jön Brandi és Mónika, és a The Boy Is Mine.

Best FM, a legjobb zenék. A tudomány jelen állása szerint a déjà vu ez nem valamiféle különleges képesség vagy valami megmagyarázhatatlan jelenség, hanem egy aprócska kis hiba az agyunkban. Ugyanis amikor az információ a két szemünkön keresztül beérkezik, akkor a két külön információt nagyon picike kis időkülönbséggel dolgozza fel az agy, és amikor a másodikat is feldolgozza, akkor érzi azt, hogy hát ezt már egyszer láttam, igen. 100 000 másodperccel azelőtt, hát ez a déjà vu. Meg ez, ami most jön, az I Can't Stop.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Nyilvánosak lesznek a kórházak fertőzési adatai. Vigyáznak a fürdőzőkre a balatoni vízi rendőrök. Lando Norris nyerte a Magyar Nagydíjat. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nyilvánossá teszik a kórházak fertőzési adatait. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter bejelentése szerint szeptembertől bárki megismerheti az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések adatait. A rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertan alapján valós adatokra épül. A cél a betegbiztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése, az adatok értelmezését pedig kiegészítő mutatók segítik. Idén már 133 ember életét mentették meg a balatoni vízi rendőrök. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a szezonban eddig 76 esetben riasztották a vízi rendőröket. A Balatonon 5 rendőrőrs és a vízimentő szervezetek közösen vigyáznak a fürdőzők biztonságára. A rendőrség arra figyelmeztet, viharjelzés idején mindenki tartsa be a szabályokat, és senki ne ússzon az elsodort matrac vagy vízi bicikli után. Már gyűjtik a búzát a Magyarok Kenyere programban. A Kárpát-medence csaknem 300 gyűjtőpontján várják a gazdák felajánlásait. Tavaly csaknem 1200 tonna búza gyűlt össze, amelyet rászorulók támogatására fordítottak, mondta a rádiónknak Horváth Vivien, a program vezetője.
2: Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
1: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén augusztus 5-én Martonvásárral rendezik.
3: Lando Norris nyerte a 41. Form 1-es Magyar Nagydíjat a Hungaroringen. A McLaren Brit versenyzője a pole pozícióból rajtolva idei első, pályafutása 12. futam győzelmét aratta, és sorozatban másodszor győzött magyaródon. A második helyen a címvédő Max Verstappen végzett, míg a harmadik Andrea Kimi Antonelli lett. A 19 éves olasz pilóta ezzel tovább növelte előnyét a világbajnoki pontverseny élén. A Form 1-es idénye csak nem egy hónapos nyári szünet után augusztus végén a Holland Nagydíjjal folytatódik.
1: Holnap még kissé változékonyan alakulhat a nap, de délutánra már több felé kisüt a nap a fátyol és gomoly felhők mellett. Délelőtt főként keleten, később inkább észak-keleten fordulhat elő kisebb eső, zápor vagy zivatar. A csúcs hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul. Kedden még elszórtan lehet zápor keleten, de utána egyre nyugodtabb, naposabb időig érkezik. Szerdán és csütörtökön már a napsütésé lesz a főszerep, péntekre pedig igazi forró nyári nap körvonalazódik 33-37 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Elfelejtettem szólni, elnézést, a hiba nem a ti készüléketekben van, tehát nem ugrottunk át két napot, vagy nem a téridő kontinuum bomlott meg. Ma vasárnap van, igen, tudom, hogy ilyenkor bikinek, bigfami Tominak kellene itt lenni, de hát biki nyaral, jó pihenés neki, úgyhogy ma is, mint minden hétköznap, én White Boy, egészen éjfélig.
4: Ez a Night Shift a best

Best FM a legjobb zenék. Ugyan 2012 és 14 között tényleg elfelejtette befizetni az adóit Shakira a spanyol hatóságok felé, és ezért meg is büntették majdnem 8 millió euróra, viszont most született egy ítélet, amely szerint korábban meg egyáltalán nem kellett volna neki, úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy most még ő kap vissza 55 milliót. Jön Shakira és a Loka.

Best FM a legjobb zenék, amerikai turnéjukat azért kellett egy-egyben törölni, mert alig fogytak a jegyek. Hát Európában ez a veszély nem áll fenn. Például a varsói és a párizsi koncertjükre már az összes belépőt eladták. Jön a The Pussycat Dolls és a Hush Hush itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a New Yorki nyugati 54. utcában az a bizonyos hely. Eredetileg a CBS egyik stúdiója volt. Aztán lett belőle világhírű klub, jelenleg pedig egy színitársulat üzemelteti. If you could read my mind, Stars on 54, jön a Klub 54 betétdala. Itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Párbeszédet ígér a kormány a külhoni magyarokkal. Rekordszámú hallgató kezdheti meg tanulmányait. Malajziában lesz idén a Bahreini nagy díj. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A magyar kormánynak kötelessége megvédeni a határon túli magyarok jogait. Erről beszélt Tar Zoltán Fehéregyházán a felújított Petőfi emlékhely avatásán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt mondta, a korábbi támogatásokat felülvizsgálják, és ha visszaélést találnak, megteszik a szükséges jogi lépéseket. Hozzátettem, a kormány a jövőben párbeszédre és egyeztetésre törekszik a külhoni magyar közösségekkel. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg felsőfokú tanulmányaikat szeptembertől, ez az elmúlt évek legmagasabb felvételi létszáma. Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese rádiónknak elmondta, a gazdasági, a műszaki és a pedagógus képzések bizonyultak a legnépszerűbbnek.
2: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
1: Akik most nem jutottak be, július 30-ától a pótfelvételi eljárásban jelentkezhetnek a felsőoktatásba. Egyre több ország korlátozza vagy tervezi korlátozni a gyermekek közösségi média használatát. Az intézkedések célja a zaklatás, a függőség, a mentális problémák és az online visszaélések visszaszorítása. Ausztrália például már bevezette a 16 év alattiakat érintő tilalmat, Franciaország pedig szeptembertől korlátozza a 15 év alattiak hozzáférését. Hasonló szabályozást készít elő a többi között az Egyesült Királyság, Spanyolország, Németország és Kanada is. Malajziában rendezik meg az idén elmaradt Bahreini nagy díjat. A Forma 1 és a Nemzetközi Automobil Szövetség döntése szerint a mezőny október 2-a és 4-e között áll rajthoz, miközben a futam hivatalosan továbbra is Bahreini nagy díj marad. Az áprilisi bahreini versenyt a közel-keleti helyzet miatt törölték, ahol továbbra sem adottak a biztonságos rendezés feltételei. A döntéssel a Forma 1 megtarthatja az idei versenynaptár valamennyi futamát. Holnap a nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, később viszont egyre inkább a napsütés veszi át a terepet. Fátyol és gomoly felhők is lesznek az égen, délelőtt még a Dunától keletre, később inkább észak-keleten alakulhat ki kisebb eső, zápor vagy zivatar. Délután 29 és 33 fok közé melegszik a levegő. Kedden marad a napos gomoly felhős idő, keleten legfeljebb egy-egy záporral. Szerdától aztán szárazabb, egyre melegebb napok jönnek, csütörtökön már 36, pénteken pedig 37 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Két igazi díva egymás után, illetve két fiú zenekar egymás után a következő órában. A hölgyeknél ez Whitney Houston és Lady Gaga-t jelent, I'm Every Woman és Always Remember Us This Way. Fiú csapatoknál pedig az FLM új kislemeze, a Ráncok a szemem alatt után érkezik a Backstreet Boys, az As Long As You Love, mivel nem sokára.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, heti három fellépés a Vegasi Sphere-ben egészen augusztus végéig, aztán szeptember 25-e és október 7-e között, vagyis két hét alatt 10 fellépés zsinórban, Düsseldorfban, Németországban. Hát így néz ki a Backstreet Boys nyara. As long as you love me, ezek ez két a Best

Best FM a legjobb zenék, akik szeretik az ezredfordulós brit pop zenét. Nekik szeptember 24-e és 27-e között Máltán a helyük. A Mighty Hoopla elnevezésű fesztiválon olyan fellépők lesznek majd, mint a Booty Love, Jamelia, a Liberty X, vagy a most érkező Sugar Babes.

0: Ez a Night Shift Fightboy-jal. Best FM. A legjobb zenék.
1: Check it, check it now, come on.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Hát bevallom őszintén, én sokat nem vettem észre ebből a hétvégéből, mármint hogy hétvége van, így hogy tegnap is és ma is Big Hétvég Favit, amit helyettesítettem a hétvégi házigazdát, ráadásul holnap hétfőn meg ugyanúgy jövök, ahogy szoktam jönni. Mindegy, ez most így alakult. A mai utolsó 60 percben érkezik majd többek között a White Town, Punjabi MC, Anastasia és a Spice Girls is.
1: Ez a Night Shift a Best

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Egy hálás szív.